ördög küldtem erősebb írt a kész rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre felfogadok így jött el.